Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a dokumentumok a vitnyédi beruházásról, az ittas vagy bódult sofőrökre vadásznak a héten a rendőrök, megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon, a héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi Roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap, yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start! Dunaújváros legfrissebb hírei!
1: Sziasztok, az arra érdemes pedagógusokat köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyéért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Korábban már beszámoltunk arról, hogy napokig tartó összehangolt keresés indult az eltűnt előszállási Fülöp István megtalálására. A 19 éves fiatal eltűnése sokakat megmozgatott. A rendőrség mellett speciális mentőegységek, keresőkutyák, hűkamerás, drónok és önkéntesek is részt vettek a kutatásban. A remény azonban pénteken szertefosztott, Fülöp Istvánt megtalálták, de már nem lehetett rajta segíteni. Szerettei a közösségi oldalon megerősítették, hogy István saját akaratából távozott. Részletek a FEOL oldalán. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön. Immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEOL oldalán. Dunaújvárosban a Magyar úton található az a gólyafészek, amit idénre webkamerával is felszereltek. Így a pentelei madarak mindennapjait folyamatosan nyomon lehetett követni. Sokan napi szinten is figyelték áprilisi megérkezésük után a madarak életét, a tojásrakásukat, a fiókák cseperedését, de korábban egy fészek háborút egy másik gólyával. Végül mostanra a három kékelt fiókából kettő maradt, őket szépen etették és gondozták szüleik, azonban egyikük váratlanul elpusztult, mérgezésre gyanakodnak. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Rendelőintézetben adhattak vért azok, akik egészségesnek érezték magukat és megfeleltek a véradás feltételeinek a tegnapi napon. A szakemberek folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a vér nem pótolható mesterséges úton, ezért a kórházak biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres véradók segítsége. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. A májusi közgyűlésen nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézményvezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységért az intézményvezető. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, itt Fejérvár megyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vám tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS-2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok, az év 166. napja, mindjárt itt az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája. Ma június 15-e van, sok boldogságot a névnapos Jolánoknak, és Isten éltessen minden szülinapos best hallgatót is. Heinz Gábor Biga, aztán a Margaret Island és Diana King az első hármas sorrendje. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 15-e, hétfő a mai dátum. Ma van a természetfotó világnapja, illetve az idősek bántalmazása elleni világnap. Aki pedig már elindult és dugott balesetet lát, jelezheti a többieknek. 0620 55 55 155. Bő egy hónap múlva foci VB döntő, a most érkező sztár Madonna is ad egy mini koncertet a döntő félidejében. American Pie, ezt halljuk most tőle a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után felfrissült a levegő, és szükség is van rá, mert hogy muszáj egy picit felkészülnünk a hétvégi kánikulára. A hétvégén 35-36 fok is lehet majd. Jön tehát a kánikula, és hamarosan egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. And then, Beautiful Things, mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház 16. évada, több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkusz művészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed, szórakoztató minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról, azok a Boldog szép napok, Frédi és Lina álma címmel. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leópápa spanyolországi útja. Pénteken a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javítására tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagyni a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magánrepülőgépét Leópápának. A Nébih országos károsító monitoring rendszere új funkcióval bővült. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítések kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvos programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és a kaland táborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba került az áldozatok meghallgatása és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leópápa még májusban írta alá, de a Szentszéki Sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán, senki nem sérült meg. A 15. századi épület északi falának ledülése miatt a műemléképület környékét lezárták. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb, késő gótikus stílusban épült erőd temploma.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Apácai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön, immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEUL oldalán. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára és köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után napos felhős idővel indul a hét. Főleg a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. 21-26 fokra van kilátás. Ezután pedig napról napra melegszik a levegő, és egyre szárazabb lesz az idő. Jön a kánikula, hétvégén 35-36 fokot is mérhetünk majd. És jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül is. Santanától a Maria Maria Besten. Jó reggel!
1: Best FM!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok és jó hetet! Ha dugó baleset van valahol, remélem nincs, de ha igen, akkor várom az infót 0620 55 55 155. 7 után szól majd George Michael dala. És az előttünk álló hétvégéről énekel Gáspár Laci, füllet forró nyár. Jön a kánikula, igen, 35-36 fok is lehet majd a hétvégén, részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelt erő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáját emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Korábban már beszámoltunk arról, hogy napokig tartó összehangolt keresés indult az eltűnt előszállási Fülöp István megtalálására. A 19 éves fiatal eltűnése sokakat megmozgatott. A rendőrség mellett speciális mentőegységek, keresőkutyák, hűkamerás, drónok és önkéntesek is részt vettek a kutatásban. A remény azonban pénteken szerteposztott, Fülöp Istvánt megtalálták, de már nem lehetett rajta segíteni. Szerettei a közösségi oldalon megerősítették, hogy István saját akaratából távozott. Részletek a FEOL oldalán. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön. Immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS-2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb esőzápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Christina Aguilera kezd a Cápa mese betét dalával, jön a Car Wash, de még ebben a fél órában Meredith Brooks és Anastasia is énekel. Aki dugott balesetet lát, Jolánt szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 15-e a mai dátum. Pontosan 40 éve a mai napon nyitották meg a Hungaroringet. 1986-ot írtunk. A száguldott cirkusz tehát jubilál nálunk az idei szezonban. A verseny július 24-e és 26-a között lesz. És legalább olyan bika hangja van NSZT-sának, mint amennyire erős egy F1-es autó. Őt halljuk, mármint NSZT-sát és a Paid My Dues-t a Best FM folytatásban. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Napos, gomoly felhős idő, egy-egy futózáporral, 21-26 fokkal. Így indul a hét, de hogy mi lesz a folytatásban, kiderül a hírek végén. Annyit már most elárulhatok, hogy készüljünk a kánikulára, a hétvégén 35-36 fok is lehet akár. Részletek mindjárt, aztán DJ Tonka és a Don't Be Afraid folytatja a hétfő reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. A cél a közlekedés biztonság javítása. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba került az áldozatok meghallgatása és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra. A NEBIH országos károsító monitoring rendszere új funkcióval bővült. A szőlő aranyszínű sárgaságbetegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház 16. évada, több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 000 nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkusz művészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed, szórakoztató, minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról, azok a Boldog szép napok Frédi és Lina álma címmel. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán, senki nem sérült meg. A 15. századi épület északi falának ledülése miatt a műemléképület környékét lezárták. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb, késő gótikus stílusban épült erőd temploma. A svájci rendőrség szerint akár 50 000 globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben, hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évenben tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt a tüntetésre.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyéért díjat vetett át, Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEUL oldalán. Dunaújvárosban a Magyar úton található az a gólyafészek, amit idénre webkamerával is felszereltek. Így a pentelei madarak mindennapjait folyamatosan nyomon lehetett követni. Sokan napi szinten is figyelték áprilisi megérkezésük után a madarak életét, a tojásrakásukat, a fiókák cseperedését, de korábban egy fészek háborút egy másik gólyával. Végül mostanra a három kékelt fiókából kettő maradt, őket szépen etették és gondozták szüleik, azonban egyikük váratlanul elpusztult, mérgezésre gyanakodnak. Az ügy részletei a FEUL oldalán. Jó, ha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 15-e van, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 99 éve ezen a napon született Foki Otto animációs filmrendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első tévé Maci kitalálója. 72 éve a mai napon született James Belushi, amerikai színész, láthattuk például a Kutyám Jerry Lee-ben. Ma 62 éves Courtney Cox, amerikai színésznő, a Jó barátok Mónikája. Nyolcvan éve ezen a napon született Demis Roussos, egyiptomi származású görög énekes. Negyvenöt éve ezen a napon jelent meg a Duran Duran első stúdióalbuma. És 57 éve a mai napon született Ice Cube, amerikai rapper, énekes, színész, producer, író. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! A szokásos hétköznap reggeli eseményeket leszámítva, itt-ott kisebb dugó, araszolás, nincs különösebben nagy torlódás, és nem tudok balesetről sem. Akinek van közlekedési infója, az küldheti a friss hírek alatt is. 0620 55 55 155. A következő órában biztosan szól majd a TLC slágere. És a New Level Empire is. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Dunaújvárosban a Magyar úton található az a gólyafészek, amit idénre webkamerával is felszereltek. Így a pentelei madarak mindennapjait folyamatosan nyomon lehetett követni. Sokan napi szinten is figyelték áprilisi megérkezésük után a madarak életét, a tojásrakásukat, a fiókák cseperedését, de korábban egy fészek háborút egy másik gólyával. Végül mostanra a három kékelt fiókából kettő maradt, őket szépen etették és gondozták szüleik, azonban egyikük váratlanul elpusztult, mérgezésre gyanakodnak. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön, immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Korábban már beszámoltunk arról, hogy napokig tartó összehangolt keresés indult az eltűnt előszállási Fülöp István megtalálására. A 19 éves fiatal eltűnése sokakat megmozgatott. A rendőrség mellett speciális mentőegységek, keresőkutyák, hőkamerás, drónok és önkéntesek is részt vettek a kutatásban. A remény azonban pénteken szertefosztott, Fülöp Istvánt megtalálták, de már nem lehetett rajta segíteni. Szerettei a közösségi oldalon megerősítették, hogy István saját akaratából távozott. Részletek a FEOL oldalán. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára és köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, jó hetet kívánok, június közepén, 15-e van hétfő, tehát sok boldogságot kívánok a névnaposoknak, ők ma jolánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 5 perccel múlt 8, Maxim Levente vagyok, hozom Eminemet, nem sokára a Dimples D-t, most pedig DJ Sammy dalát, a The Boys of Summer-t.
0: Best

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, a nagypater újból a régi tesóval készül duettre, azaz Eminem, aki nagypapa lett, egy a hip-hop berkekben terjengő pletyka szerint 25 év után újra közös trekken szerepel majd Jay-Z-vel, akinek új albumán hallható majd a duett. Addig is jöjjön a 8 mérföld filmzenéje Lose Yourself, Eminemtől itt a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Best FM, a legjobb zenék. Hála a jó égnek, nyugis a hét eleje az utakon. Ha rosszul tudom, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re, és mérsékeltem meleg, napos, felhős hétfő, itt-ott még pici zápor zivatarral, a hétvégén viszont kánikula jön 35-36 fokkal. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a nem sokára érkező hírösszefoglaló végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a hírek után Mark Morrisondalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. A cél a közlekedésbiztonság javítása. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonalt július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba került az áldozatok meghallgatása és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra. A Nébih országos károsító monitoring rendszere új funkcióval bővült. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkabóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szombaton megdőlt az országos napi szélrekord, Győrben óránként 99 km/órás széllökést mértek. Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház 16. évada, több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 000 nézőre számít, ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkusz művészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed, szórakoztató minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról, azok a Boldog szép napok, Frédi és Lina álma címmel. A svájci rendőrség szerint akár 50 000 globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben, hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évenben tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt a tüntetésre.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Apácai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEUL oldalán. Dunaújvárosban a Magyar úton található az a gólyafészek, amit idénre webkamerával is felszereltek. Így a pentelei madarak mindennapjait folyamatosan nyomon lehetett követni. Sokan napi szinten is figyelték áprilisi megérkezésük után a madarak életét, a tojásrakásukat, a fiókák cseperedését, de korábban egy fészek háborút egy másik gólyával. Végül mostanra a három kékelt fiókából kettő maradt, őket szépen etették és gondozták szüleik, azonban egyikük váratlanul elpusztult, mérgezésre gyanakodnak. Az ügy részletei a FEUL oldalán. Jó, ha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Közlekedési info a 0620 55 55 155-re jött. Azt írja valaki, hogy Budakeszi úton a bíróság után baleset, rendőrmentő, stb. Ez tehát a helyzet a fővárosban a Budakeszi úton. Köszönjük szépen! Jó utat, ezt leszámítva úgy tűnik nyugisan indul a hét, és természetesen a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön egy újabb közülük, az Everybody's Free, a Rozellától.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hétvégén itt a nagybetűs nyár, jön a kánikula, 35-36 fok, és jön a nyári napforduló is, a leghosszabb nap, a legrövidebb éjszaka. De mindenek előtt pillanatokon belül a friss hírek jönnek, a következő órában pedig egy pörgős dallal az MNS. És a Bell Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önök.

0: Kesszél, Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáját emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön, immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEOL oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb esőzápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára és köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: The Beach Boys, The Jackson 5, The Bee Gees, vagy Van Halen, vagy a most érkező The Corrs. A közös bennük, hogy testvérek alapította zenekarokról van szó. Az írek négyen vannak, Andrea, Jim, Caroline és Sharon, és már a szüleik is zenéltek kis írkocsmákban. Brett lesz, 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, jó hetet, június 15, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A 60-as és a 61-es kilométer között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódásra kell számítani az arra autózóknak. Ma a Classic House, holnap pedig ehhez hasonló funky slágerek a 90-es és 2000-es évekből. 6 és 8 között a Night Shift-ben itt a Best FM. Most a Flip the Script folytatja a YouTube-ével a hétfő reggelt.

0: egyedül a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Ricky Morrison és Franz Sidoli, azaz az MNS, egy brit producer páros érkezik 2000-ből. Először instrumentális verzióban adták ki a Salson Nuggetet, aztán óriási siker lett, és megjelent egy évvel később hivatalosan is már vokállal. A brit kislemezlista 6. helyéig menetelt végül a dal.
2: Best FM.

0: get down. Best FM a legjobb zenék. Kanye Williams énekelt a szombatról, amikor is az év leghosszabb nappala, a legrövidebb éjszakája közeleg, illetve hát a hamisítatlan kabriós nyár 35-36 fokkal. Most pedig Nelly mellé huppanhatunk be egy körre. Ride with me a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Közeleg a Szent Iváni nyár szerelem Rómeó és Júlia. Szól majd egy igazi nyári sláger a Young Hearts Run Free Kim Mezeltől, és nyári zápor is jöhet, akár odakint is, de itt az éterben is. Persze már kevesebb eséllyel, mint tegnap, és napról napra melegszik az idő, és ha már szóba került, Szent Iván éjjele környékén kánikula lesz a hétvégén. Részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati és északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Nébih országos károsító monitoring rendszere új funkcióval bővült. A szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjesztésért felelős amerikai szőlőkapóca előfordulási adatai és fejlődési alakjai már Android alapú mobil alkalmazáson keresztül is bejelenthetőek. A károsító elleni védekezés megfelelő időzítése kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozásában. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvos programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és a kaland táborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán, senki nem sérült meg. A 15. századi épület északi falának ledülése miatt a műemléképület környékét lezárták. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb, késő gótikus stílusban épült erőd temploma. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház 16. évada, több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít, ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkusz művészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed, szórakoztató minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról, azok a Boldog szép napok Frédi és Lina hárma címmel. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba került az áldozatok meghallgatása és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki Sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra.

0: Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. Pénteken a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javítására tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagyni a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön, immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételét tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEOL oldalán. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS-2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan. Főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat egy kisebb esőzápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára és köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Nick Brace-gördőtől ezt látná a rendőr a személyében, ha igazoltatná siként. A 90-es évek végén a Balearic House és a trance műfajok egyik legnagyobb úttörőjévé vált. Előtte grafikus dizájnerként dolgozott, és klasszikus zenei képzettsége is van. A decemberben újból nálunk koncertező Brian Adams-el közös Love on the Run című dala indítja az órát 5 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet, Max M. Levente vagyok.
1: Best

Ezt a film a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2004-ből szól a Maroon 5 zseniális debütáló stúdióalbumának, a Songs About Jane-nek harmadik kislemezeként. A She Will Be Loved, amely a Billboard 100-as listáján az 5. helyig jutott annó.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között a külső sáv ma is lassabb, mint az átterelt belső sáv, ahol még folyamatosan lehet haladni. Az M7-es Székesfehérvári szakaszán karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár dél csomópont között egy sávot lezártak, 1-2 kilométeres torlódással készüljön, aki arra autózik. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom én is. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Visszaélnek Mészáros Lajos nevével, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán figyelmeztette ismerőseit dr. Mészáros Lajos, volt országgyűlési képviselő, miután a fotójával létrehozott hamis profilról próbáltak pénzt kicsalni emberektől. Az álprofilos csalás már áldozatot is követelt. Egy házaspár ugyanis 300 ezer forintot fizetett be abban a hitben, hogy több milliós haszonhoz jutnak. Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy 6 millió forintot kaphatnak, de ehhez először 300 ezer forintot be kell fizetniük, mesélte dr. Mészáros Lajos. A megtévesztett házaspár elhitte, hogy valóban a korábbi képviselővel beszélnek, ezért teljesítették a kérést, miután a csalók megszerezték az első összeget, még nagyobb nyereménnyel kecsegtették áldozataikat, már 15-16 millió forintról beszéltek, de ehhez további 700 ezer forintot kértek, mondta a főorvos. Ekkor vált gyanússá a történet a házaspár számára, a férj ezt követően feljelentést tett a rendőrségen, írja Feol. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyéért díjat vehetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a Feol oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okos mérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS-2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős a nyugati, észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvény módosítás jöhet ma a parlamentben. Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot.

0: bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Road Poll nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik a sofőröket az országban, a rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az érkező kánikula hallatán sokan keresik a padláson, a garázsban a kismedencét, hát a felfújásához majd DJ Jazzy Jeffék szolgáltatják a tempót. Szól a Summertime, nem sokára a Follow the Flow-zenél, az órát Amy Winehouse indítja. Back to Black, 4 lassan 5 perc elmúlt 11. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy gyönyörű hasonlattal a svéd észobész érkezik. Life is a flower, az élet egy virág, és kapott is némi locsolást a hétvégén. A következő hétvégén viszont hervadozni fog a hőségben, 35-36 fok, ez várható.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik a 6-os főúton, a főutat lezárták, a 93-as kilométernél Dunaföldvár és az M6-os Paks észak csomópont felhajtója közötti szakaszon. A rendőrség a főút forgalmát az autópályára tereli, a 98-as Paks észak és a 87-es Dunaföldvár centrum csomópontok között. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelmezei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sorozatok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Alcázar dalával és Majoros Ritával indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi cél.

0: Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy 6 millió forintot kaphatnak, de ehhez először 300 ezer forintot be kell fizetniük, mesélte dr. Mészáros Lajos. A megtévesztett házaspár elhitte, hogy valóban a korábbi képviselővel beszélnek, ezért teljesítették a kérést, miután a csalók megszerezték az első összeget, még nagyobb nyereménnyel kecsegtették áldozataikat, már 15-16 millió forintról beszéltek, de ehhez további 700 ezer forintot kértek, mondta a főorvos. Ekkor vált gyanússá a történet a házaspár számára, a férj ezt követően feljelentést tett a rendőrségen, írja Freol. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön, immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEUL oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Csalók hoztak létre kibelvédelmi oldalt, dolgozott a jégkármérséklőrendszer vasárnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A Közszelléti Rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert, és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért meg

0: Nőtt a jégkárok kockázata. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másod több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy velem tartanak a mai délutánon is. Együtt vesszük a hétfői akadályokat, és isszuk a délutáni kávét, vagy még most együtt ebédelünk, és hozom mellé a legjobb zenéket. Mindjárt jön Cardigans és Tom Jones és a Burning Down the House, előtte Ákos a Black Eyed Peas, és most az Alcazar Indeed.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy telik a hétfő, nagyon remélem, hogy igazán kellemesen. Hát képzeljék el, az enyém nagyon csodásan, és jó, most nem akarok itt hencegni, meg felvágni, de imádom a kolléganőimet. Hát képzeljék el, hogy könyvhéten voltak a múlt héten, ahova én sajnos nem tudtam elmenni, és előbb vettek nekem könyvet, mint saját maguknak, mert meglátták a Muminok egyik történetét, és azonnal lecsaptak rá, és elhozták nekem, mert eszükbe jutottam róla. Gyerekkoromban, a 90-es évek elején imádtam a Muminok történetét, a finnországi svéd író Tove Jansson történetei, és hát a Mumintrollok megjelentek képregény, meg könyvben, mesében, gyanítom, hogy nem mondok ezzel újdonságot, szerintem azért elég sok mindenkinek megvan, aki már élt a 90-es évek elején és mesét nézett, szóval most így a rádión keresztül is gyorsan megköszönöm nekik, egyszerűen imádom, és nagyon meg vagyok hatva, köszönöm. Szóval nekem már jól indul a hét, jól indult ez a délután, és nagyon remélem, hogy öröknek is így lesz, nem hencegek tovább, inkább hozom a legjobb zenéket. Sting és Zseb Mami dalát jön mindjárt a Desert Rose, itt lesz Alicia Keys és a Fallin, most pedig, ahogy már az óra elején beígértem, a Cardigans és Tom Jones dalával megyek tovább. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is hozom a közlekedési információkat, úgyhogy akik úton vannak, hallgassanak mindenképpen Best FM-et. Az M6-os autópályán a 17-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon pálya karbantartók dolgoznak. Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, a sávzárásoknál nagy figyelemmel tessék autózni. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az információk. Bárki, aki jár az utakon, de bármelyik városból van információja, nagyon-nagyon várom, és köszönöm, hogyha megírja vagy felhív az üzenettel. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TSC és a Waterfalls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Visszaélnek Mészáros Lajos nevével, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán figyelmeztette ismerőseit dr. Mészáros Lajos volt országgyűlési képviselő, miután a fotójával létrehozott hamis profilról próbáltak pénzt kicsalni emberektől. Az álprofilos csalás már áldozatot is követelt. Egy házaspár ugyanis 300 ezer forintot fizetett be abban a hitben, hogy több milliós haszonhoz jutnak. Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy

0: a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet a parlamentben, tiltják a brit tinik közösségi média használatát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Kezdődik a tavaszi ülésszak utolsó ülése a parlamentben. Egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be tisztségét. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Holnap rendkívüli ülés tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, TikTokra és az Instagramra is, de a WhatsApp és a Signal üzenőportálokra nem. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: slágerei.
1: Szép délután, elmúlt egy óra is, 4 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a délután, egy-két isteni slágerrel jöhet a délutáni kávé mellé, pedig a Halott Pénz, a Bamfunk MC's, vagy éppen Beyoncé Halo dala. Jó, majd a TLC is, de előtt a Deja Vu és az I Can't Stop indítja ezt az órát. Én pedig csodás hétkezdést kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Bestefem a legjobb zenék. Ma könyves kérdés van. Na oké, nem hencegek tovább, hogy milyen cuki könyvet kaptam a kolléganőimtől. Viszont ez megihletett a nap kérdésével kapcsolatban. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele idézőjelesen, hogyha lenne rá lehetősége? Akár gyerekkönyv, akár kedvenc, mostani olvasmány. Kinek melyik az a történet, ami igazán megmaradt, és ahová igazán beköltözne? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kedvenc sztorik. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele? Ez a nap kérdése, várom a válaszokat. A halott pénz pedig már zenél is. Ahol a májusföldet ér, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Csabitól jött egy üzenet, hogy a Hungária körúton Budapesten baleset történt, méghozzá a Mogyoródi út talál, Hungária körút Mogyoródi út találkozásánál. Nagyon köszönöm az információt, kellett egy kis fennakadásra számítani. Az M2-esen a 42-es Kozd és a 39-es Rád csomópontok között pedig munka folyik. Forgalomkorlátozás van, jelzőrök irányítanak és váltakozó irányú a forgalom. Az M6-oson is dolgoznak a 171-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon, éppen pályakarbantartók dolgoznak. A Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, úgyhogy ezzel kell számolni, erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerekkel jelentkezem a következő órában is. Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Caesar Sisters. És jön Rózsa Magdi is a papír sárkánnyal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Visszaélnek Mészáros Lajos nevével, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán figyelmeztette ismerőseit dr. Mészáros Lajos, volt országgyűlési képviselő, miután a fotójával létrehozott hamis profilról próbálta pénzt kicsalni emberektől. Az álprofilos csalás már áldozatot is követelt. Egy házaspár ugyanis 300 ezer forintot fizetett be abban a hitben, hogy több milliós haszonhoz jutnak. Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy 6 millió forintot kaphatnak,

0: Festés kalantúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalantúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEU oldalán. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vám tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb esőzápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: Hírek a Best FM-en. Megkezdődött a tavaszi ülésszak utolsó parlamenti ülése, az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem, csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az előző kormány által tervezett vitnyédi migráns táborról beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. A tavaszi ülésszak záró ülésén Magyar Péter rámutatott, 5 milliárd forintot fordítottak volna a beruházásra az ígéretekkel ellentétben. A parlamentben ma egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be a tisztségét. Ezen kívül megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit, és sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítását is. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A kőszelléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Hőhullám érkezik a hét második felében, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt, elmúlt 2

Ura is lassacskán 5 perccel, úgyhogy megyünk tovább jó hangulattal, mit szólnak hozzá. Hosszok mondjuk, Shania Twain-t jön a Man I Feel Like a Woman, de itt lesz majd Jarul Ashanti-val és egy kis romantika, na meg az Always on Time. A Caesar Sisterrel már lehet is táncolni, jön az I Don't Feel Like Dancing. Majoros Rita vagyok, szép napot!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik könyvbe, történetbe költözne be, és miért. Azt írja Andi, én a Harry Potter világába költöznék be, mindig is szerettem volna egy varázspálcát, és nagyon irigyeltem a roxforti hangulatot. Sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a hétköznapi élet, és hát jó lenne egyszer egy bagnyot is kapni a postaláda helyett. Na azért az nem is lenne rossz. És ha már a klasszikusoknál maradunk, akkor írt Péter is, hogy ő a Gyűrűk ura történetébe költözne, méghozzá a megyébe. A hobbitok élete neki nagyon szimpatikus, és jó ételek, nyugalom, természet, kevés stressz. Mi kellene még? Mondjuk egy hétfő délutára. Teljesen igazad van, bár én inkább Völgyzugolyt választanám. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló történetek. Ki melyik könyvbe költözne bele, vagy éppen történetbe? És miközben jönnek az üzenetek, zenél nekünk Shania Twain, akiről nem sokára egy életrajzi filmet forgatnak, méghozzá az egyik nagy rajongója lesz a rendező, aki óriási megtiszteltetésnek veszi, hogy Shania Twainről filmet forgathat. Egyébként már megjelent néhány évvel ezelőtt az énekesnőről egy, de állítólag ez most egy sokkal nagyobb durranás lesz, és minden benne lesz. Azért eléggé mondhatom azt, hogy mozgalmas élete volt eddig is. Az énekesnőnek idén tölti egyébként a 60. életévét, úgyhogy azt hiszem van mit forgatni. És hát reméljük, hogy az isteni dalai is benne lesznek, például a Man, I Feel Like a Woman. De addig hallgatjuk itt a Best FM-en. Let's go, girls!

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az 51-es főúton Dömsödön, méghozzá a Pósa-Lajos utcánál, a főút 51-es kilométerénél. Félpályás útzár mellett folyik éppen a helyszínelés. Baleset történt az 5-ös főúton is, a Szatymazi körforgalom közelében egy motor ütközött autóval. A baleset vizsgálat idejére lezárták a főutat, Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándorfalva felé lehet kerülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárki bármit lát, köszönöm, ha jelentkezik az infóval. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön, immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEOL oldalán. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV

0: Időnként fákér és gomolyfelhők zavarhatnak, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomolyfelhőképződés. Legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős a nyugati, észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt vagyunk a 93-1 West FM-en. Mosolygos délután hétfőre mindenkinek, várom, míg melóznak, sőt, elég sokan, úgyhogy kitartás, kedves dunói városi hallgatók. Remélem, még reggel jól indult a munkahét, fokozzuk a hangulatot a következő 3 órában együtt. A nevem Molek Csongor, zenél a Duran Duran, és szól a Sunrise.
2: 93-1 West

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hello mindenkinek, kedves dunói városi hallgatók! A hónap közepén járunk már, június 15-e van, a mikrofonnál Molek Csongor, és ünnepelnek ma is elég sokan, névnaposaink például a Videk, Ábrahámok, Violák és Jolánok. Boldog névnapot nekik, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánok. 182 évvel ezelőtt Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. És 107 éve, hogy elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 112 éve látott napvilágot Újlaki László, színész, érdemes művész. És 99 esztendeje született Foki Otto, animációs filmrendező, reklámgrafikus, például az ünnevéhez köthető Misi Mókus és az első tévémoci is. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunai városban és persze a vonzás körzetben. Most egy hölgy énekel nekünk, Rihanna, és szól a Ponder Replay.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan és türelmesen, kedves dunai városi autósok. Kátyúznak a környéke jó pár szakaszon, például a 62-115-ösen is számíthatunk. Pont emiatt útszűkületre. Nagyvenyim, melyik útpuszta, Kisvenyim bekötő útról van szó, a 0-as és a 10-es kilométer közötti szakaszról. Aztán 52.03, itt közműépítési munkálatok miatt lassabb a haladás, Kiskullacháza Isák összekötő úton, a 22-es kilométernél. És tudjuk, milyen helyzet az 51-esen, minden nap beszélünk erről a szakaszról, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás ödrendű főúton például a 75-ös és a 80-as kilométer között félpályás lezeres érvényben van. Kérem, jelezzék, ha van egyéb útinfójuk, egyéb tapasztalat közlekedés közben, 30-as 74-74. 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Most Eminem slágerét meghallgatjuk a Besten, a dal címe The Real Slim Shady.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis kiegészítő információ, a 93.1 Best FM-en nyilván dunaújvárosi hallgatók, üdv mindenkinek, és lassan beindul már tényleg a nyári szezon. A diákoknak, ha minden igaz, ez az utolsó hét a suliból. Úgy

0: 20 384 30 50.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Ma van a Nemzetközi Szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és a zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szél energiaipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, a Zentai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkusz művészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed, szórakoztató, minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról, azok a Boldog Szép Napok Frédi és Lina Álma címmel. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor vagy zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimum értékekre számíthatunk, majd a napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Újabb hétfő délutáni közös óránkat be is indítjuk itt a 93.1 Best FM-en. A jó hangulat garantált, főleg a jó zenék miatt, kedves hallgatók, de nyilván hozom még a hasznos helyi információkat is. A mikrofon mögött Molek Csongor a következő két órában, és az első előadó most Sean Paul, tőle szól a Temperature című dal.
1: 93.1 Best FM.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Holnap már kett, kedves hallgatók, tartalmas hétfő délutánt kívánok egyébként mindenkinek. A nevem Oleg Csongor, és a keddi időjárásra fókuszálunk, ezért említettem, hogy holnap mégis mi várható. Hát a sok napsütés mellett állítólag gomoly felhők lesznek az égen, ezt mondják a meteorológusok, néhol lehet jelentéktelen mennyiségű csapadék, eső, akár zápor formájában. És a nyugati észak-nyugati szél lesz erősebb mozgásban. Reggel hűvös lesz, olyan 6-10 fok körül mérünk majd, a csúcsérték pedig 24-29 fok körül alakul, tehát elég nagy az ingás megint, aki erre érzékeny, kellemetlen tüneteket tapasztalhat, legyen szó akár gyenge szédülésről, vagy éppen fejfájásról. És pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, ami növény tüneteket okoz, a pázsitőfélék és a csalánfélék, mivel a pollen koncentrációjuk közepes tartományban alakul még mindig. A Yolanda Be Cool egyik feldolgozását meghallgatjuk most, ez a We No Speak Americano.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig az Obi Foci Kupa, amit igen nagy sikerre rendeztek meg, kedves hallgatók, a 2026-os kiírásnak első fordulóját a Napsugár tagvodában rendezték, ahol 14 intézmény obodásai mérhették össze egymással erejüket csütörtök délelőtt. Remek időjárás várta a gyerekeket szerencsére, a részvételre ezúttal sem lehetett panasz, ahogy mondtam, 14 óvoda közel 100 nebulója várta óriási lelkesedéssel a megnyitót, aztán a közös bemelegítés után neki is vághattak a programnak, amelyben a focié volt a főszerep, de ugrálóvár, valamint különböző ügyességi és sorversenyek is vártak az óvisokra. Ők a kiadós mozgás után hasonlóan nagy örömmel vehették át ajándékaikat az eredményhirdetésen. És nagyon várta már a sorozat első fordulóját például Petrás Gábor, a DLS főtitkára is, aki említett jó pár információt a dunaiváros.com hírportál munkatársainak. Többek között beszélt például a három állomásról. A beszámoló fent van az említett portálon, és persze az eseményről készült fotókat is megtekinthetik. Will Smith egyik filmzenéje következik, a Wild Wild West.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en. Nagyon szép késő délutánt kívánok hétfőre mindenkinek, és remélem, hogy kevesebben melóznak már, mint az előző órákban, kedves dunaújvárosi hallgatók. Én még jelentkezem egészen 6 óráig a stúdióból, viszont a legjobb zenékkel. A mikrofon mögött Molek Csongor és Martin Solveig örök slágerivel kezdünk. Ez a Rockin' Music.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Legköszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök, amint egy órás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzódásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát.

0: Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház 16. évada, több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít, ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkusz művészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed, szórakoztató minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról, azok a Boldog szép napok, Frédi és Lina álma címmel. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. Pénteken a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javítására tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagyni a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor vagy zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimum értékekre számíthatunk, majd a napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Díjazták az arra érdemes pedagógusokat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vehetett át, Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáért emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Jó hangulatú családias rendezvényt tartottak Csőszön, immár második alkalommal rendezték meg a Rétes Fesztivált, amely ezúttal is összehozta a falu apraja nagyját. A programokban megjelentek a népi hagyományok, volt zene és foci, így mindenki megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEOL oldalán. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hihetetlen, hogy az úgyse közös óránkat indítjuk már be így hétfőn késő délután, és hol? Hát itt a 93.1 Best.

0: FM-en. Örülök, hogy velünk vannak a hallgatók, remélem újak is csatlakoztak hozzánk, és egyre többen vagyunk itt a Besten. A legjobb zenék pörögnek hazai és külföldi vonalról. Én Molek Csongor vagyok, és zenél Martin Solveig.
1: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket a közlekedőknek, kedves autósok, az 52-esen továbbra is aktuális a csomópont építési munkálat. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton tudják a 47-es kilométernél, aztán ugrunk messzebb az 52-14-esen Kecskemét-Kerekegyháza szabadszállás összekötő úton a 0-as kilométernél is. Hát útszűkület van érvényben. És van még egy infóm, az 52-17-esen Szabadszállás-Kaskantyú összekötő úton a 0-as és a 21-es kilométer között lassabb a haladás. Jelezhetik, ha van egyéb infó, 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. A No Doubt felvételével kicsit fokozzuk a hangulatot. A dal a Just a Girl.

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, több mint egy évtizedes tradíciót folytattak a jó szolgálati otthon gondozottjai azzal, hogy ismét részt vettek az önálló életmódtábor program sorozatán. A múlt heti összességében igen jól sikerült összetartás helyszíne, ráadásul a tatai Patara Törökkori Történelmi Fesztivál színes forgataga volt, és tényleg életre szóló élmények mellett fontos életviteli tanácsok, tippek, praktikák is szerepeltek a tábori kínálatban. A tábori tradíciókat Kuminka Lászlóné összegezte, a támogató szolgálat vezetője ugyanis 2014. szeptemberében szervezte meg az első önálló életmódtábort, akkor még Zamárdiban, a cél pedig a kezdetektől változatlan, a legfontosabb feladat, hogy ellátottjaik biztonságos környezetben próbálhassák ki magukat, méghozzá olyan élethelyzetekben, ahol a mindennapok során megszokott szülői segítség nélkül kell helytállniuk. A résztvevők maguk szervezték programjaikat, készítették el ételeiket, és közösen gondoskodtak a tábor mindennapi feladatairól. Hogy mi is miket csináltak még? Hát igen részletes beszámolót találnak a dunaiváros.com hírportálon. Most a Rasmus örökslágere következik, a címe In the Shadows.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, Dunai Városban is a környéken, és ideértünk a hétfői búcsúslágeremhez. Elég gyorsan lepörgött az előző három felvonás, bár ez általában így alakul itt a Westen, Dunai Városi hallgatók. A Pets & Small Duo-tól a Feel Good című szám lesz a búcsúdal. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Hát beindult ez a munkahét is, holnap kedd, és találkozunk a délutáni órákban, 3-tól jelentkezem majd, de tényleg a legjobb zenékkel. Molek Csongort hallották, maradjanak a Besten.

0: után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sziasztok, az arra érdemes pedagógusokat köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyiért díjat vehetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáját emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett, ezt 12-en vehették át, névsor a FEOL oldalán. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zenovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEOL oldalán. Dunaújvárosban a Magyar úton található az a gólyafészek, amit idénre webkamerával is felszereltek. Így a pentelei madarak mindennapjait folyamatosan nyomon lehetett követni. Sokan napi szinten is figyelték áprilisi megérkezésük után a madarak életét, a tojásrakásukat, a fiókák cseperedését, de korábban egy fészek háborút egy másik gólyával. Végül mostanra a három kékelt fiókából kettő maradt, őket szépen etették és gondozták szüleik, azonban egyikük váratlanul elpusztult, mérgezésre gyanakodnak. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős a nyugati, észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
5: Nyári időnk lesz némi esővel, kiváló a tavaink vízminősége, Csalók élnek vissza a Nemzeti Nyomozóiroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége, a Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
6: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6-7-es szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet. De a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
5: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel, a nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pénteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: Két Grammy-díjas géniusz, hogyha találkozik, bár Fatboy Slim sem a Praise You-ért kapta a Grammy-t, és Purple Disco Machine

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjétek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt, és hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni, az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt.

they work.

És a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük föl korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is, szóval, hogyha szeretnétek egy-egy darról tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. Mixcloud.com per DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

0: szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje. Július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt. Pláne, hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Seal-nél egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Christian. Ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátok meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Visszaélnek Mészáros Lajos nevével, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A közösségi oldalán figyelmeztette ismerőseit dr. Mészáros Lajos, volt országgyűlési képviselő, miután a fotójával létrehozott hamis profilról próbálta pénzt kicsalni emberektől. Az álprofilos csalás már áldozatot is követelt. Egy házaspár ugyanis 300 ezer forintot fizetett, de abban a hitben, hogy több milliós haszonhoz jutnak. Az ügyet már a rendőrség is vizsgálja. Azt mondják, hogy 6 millió forintot kaphatnak, de ehhez először 300 ezer forintot be kell fizetniük, mesélte dr. Mészáros Lajos. A megtévesztett házaspár elhitte, hogy valóban a korábbi képviselővel beszélnek, ezért teljesítették a kérést, miután a csalók megszerezték az első összeget, még nagyobb nyereménnyel kecsegtették áldozataikat, már 15-16 millió forintról beszéltek, de ehhez további 700 ezer forintot kértek, mondta a főorvos. Ekkor vált gyanússá a történet a házaspár számára, a férj ezt követően feljelentést tett a rendőrségen, írja Freol. Különleges kulturális és szórakoztató programokkal készülnek június 20-án Móron az érdeklődők számára. A Lemberg kastély egész estés kalandtúrája, a történelem, a művészet és a látványos bemutatók kedvelőinek egyaránt tartogat élményeket. Az éjszakai kalandtúra során a látogatók nem csak a kastély történetével ismerkedhetnek meg, hanem látványos bemutatók, kiállítások és interaktív programok részesei is lehetnek. A rendezvény 17 óra 30-kor kezdődik a Dicső Történelem Képekben című fotókiállítás megnyitójával, amelyen Zelovics Gábor felvételeit tekinthetik meg az érdeklődők a kastély folyosóján. A programról részletek a FEUL oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okos mérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okos mérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb esőzápor. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződik. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
2: Hírek a Best FM-en. Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
3: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra

0: A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcshőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha egyébként akarod tudni, ha feltétlenül el akarsz veszni így a stílusbesorolásokba, ez indie rock.
4: Indie rocknak indie rock. Sorolták be?
3: Igen.
4: Azt mert, hogy?
3: Nem tudom, ez azt a fedre, amikor ugye hát jött és nagyot ment ugye az első albumával ugye Put Your Hands Up for Detroit, Let Me Think About It, akkor nekem volt szerencsém vele interjút készíteni, és akkor ő is mondta, hogy hát ugye Amerikában akkor tájt kezdett el így ez az elektronikus tánczene a rádióban, stb. De azt mondja, hogy neki például az kellett, hogy ezt a dalt indie rock kategóriába sorolták be, hogy csibészségből vagy véletlenül, de hogy, azt mondja, hogy
4: igen, hogy adásba tudjon kerülni.
3: Igen, elkezdett pörögni ez a dal, és azt mondja, hogy ez akkorát lódított az amerikai ismertségén, hogy az elképesztő. Úgyhogy...
4: De egyébként mennyire durva az, hogy ugye Amerikából jött a house műfaj,
3: igen,
4: és ugye vissza pedig Amerikába Európán keresztül.
3: Igen,
4: tehát,
3: igen,
4: ugye a commerce. Tehát,
3: igen,
4: hogy
3: igen.
4: Ezt valahogy még mindig nem tudom összetenni. Tehát valahogy ez ilyen nagy megfejtés számomra.
3: Hát akkor hétfői indie rock DJ-nk Lauer Christian.
4: Szavaztok! Indie rock, tudjuk!

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Daráljuk fel kötelezőt, már emlődj az elérhetőségeket illeti. Best FM Night Shift, Facebookon, Instán itt találtok meg minket, itt a Best FM Night Shift-es lemezlovasokkal, bulikkal kapcsolatban találtok információt, hogyha úgy nagyobb szélességben, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, szóval hogyha nagyobb körben érdeklődjétek a Best FM iránt, tehát hogy konkrétan a Best FM, nem csak mi, nem gondoltam, hogy
3: ebben a mondat... be mindenhol, keressetek meg mindenhol.
2: Hasonló tartalmak el, igen. Nem tudtam, hogy fogok ebben a mondatból kijönni. Na, szóval, tehát vagyunk mi Best FM Night Shift, egy szélesebb kör, pedig maga a Best FM Rádió. Na, ezt akartam mondani. Az pedig Best FM Rádió Magyarország, ugyanígy Instán és Facebookon. Van nekünk a 0625555155-es SMS és Viber számunk, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, meg persze Best FM Budapest, meg bestfm.hu, meg Best FM Rádió, meg szóval mindenhogy, a Best FM-ként mindenhogy megtaláltok minket, weboldalként és a többi.
3: Mondjuk úgy azt, hogy Best FM, és akkor így beég.
2: Mint az FM, és mindenhogy jön. Mindenhogy jön. DJ FM, OnlyFans-en, és mindenhogy.

0: Facebooknál. Lower.
1: Nem, ez nem a Pump It Up. Ebből lett a Pump It Up, ugye?
2: Így van, de nem is tudom, ez a sampling már valami nagyon-nagyon korai, tehát ez is valami 80-as évekből merítették.
1: Mi az Carl Kennedy? Vagy mi volt az eredeti?
2: Ez a Carl Kennedy féle verzió, igen. De nagyon-nagyon jól sikerült a vokál. Nem is értem, tehát a Carl Kennedy egy ausztrál srác volt, aki egyébként tényleg jött, a Stilton jelent meg ez a zene, és utána el is tűnt.
1: Na, hogy ti ne legyetek egyre bizonytalanok dalcímmel előadó a kapcsolatban, ezért micsoda mázni, hogy a mixek mellé mindig felkerülnek ugye a tracklisták is, a mixek pedig hova kerülnek fel, kedves tisztelt?
2: A mixcloud.com/DJ Lower, illetve a mixcloud.com/DJ... Még egyszer, igen? A mixcloud.com/Lower and Kaládoldara.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Szóval azt láttad, múltkor a Red Rock, a híres Red Rock amfiteátrumot csinálta most ezt a Monolith showját, a Getta.
2: Nem láttam.
1: Hát és így álltak még egy fél órával a buli előtt, hogy most akkor megtartsák, vagy ne tartsák.
2: Havazott.
1: Hát ott még az ott simán elképzelhető ilyen április környékén, hogy izé. Úgyhogy, de hát teltház volt, úgyhogy nem tehették meg, hogy izé.
2: Persze.
1: Hóesésben hallod olyan bulit pirított, és azt mondta, hogy atya úristen.
2: Na ezt a kérdésem.
1: Játszott régét, játszott újat, azt mondta, hogy elvitte a flow, tudod, hogy így persze. Nagyon jó.
2: Van ilyen egyébként, amikor az emberben megjön a steng, tehát vagy úgy, hogy mond a kicsit a dű is, meg tehát
1: igen, így, azért is megmutatod.
2: Azért is így van. Nekem volt egyébként ilyen régen. Egyszer fordult elő, azt hiszem, de talán volt azért még többször is, hogy az alsós Decion. Rövid nadrágba mentem, és ott köztudott volt, hogy állítólag nem lehet bemenni, és így vittem a lemezeimet, és nem engedtek be. Mondom, srácok, mondom,
1: zenélni
2: nem kell, mondom, egy fél óra múlva, nem is tudom, azt hiszem, a Jován játszott előttem, le kell váltanom, mert nyom. Nem jöhetsz be. Jó, rendben, és akkor mondom, mi a megoldás? És az egyik portás adott nekem egy hosszú nadrágot, fel kellett vennem, és így mentem be diszkózni. Na most az a buli, ami ott volt. Tehát az a... Ugye, miből volt a Dexion?
1: A Dexion Salgó volt.
2: 13-as kulcsokkal szét lehetett bontani a helyet. És úgy, ahogy van, a szét is bontottam majdnem. Komolyan, nagyon-nagyon durva volt. Nagyon komoly kis közönség volt. Hát ez ilyen...
1: Én azért levettem volna a nadrágot. Már csak azt, amit kaptál a helyzet, nem úgy, hogy akkor neztek itt van ki a cerk az asztalra, de hogy... Mindegy, jó van, azt abban már bele sem menjünk, hogy egy Lauer Christian full pucéra nyomta végig ezt az órát, ez csak ide. Na, jó van, köszönjük szépen, jövő hét.
2: Én köszönöm, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kissé változékony, de meleg nyári időnk lehet. Górcső alatt az airfryerek. Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől Vaskuti Gergely felel a legsúlyosabb gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálásának összehangolásáért. A pszichológusként és kriminológusként is dolgozó szakembert Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg miniszteri biztosként. Vaskuti Gergely gyermekotthonokban szerzett tapasztalatot, kutatásai pedig a gyermekek kizsákmányolására és a fiatalkori bűnözésre is kiterjedtek. Feladata az lesz, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi ügyek teljes hátterét. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Az Európa Tanács is kivizsgálná a szarajevói embervadásztúrák ügyét. A gyanú szerint külföldiek pénzért vehettek részt civilek elleni lövöldözésekben a boszniai háború idején 1992 és 95 között. A mesterlövészek minden tizedik áldozat a gyerek volt. Az ügyet egy dokumentumfilm és több feljelentés nyomán kezdte vizsgálni több európai ország hatósága. A feltételezések szerint egyes külföldiek a várost körülvevő magaslatokról lőhettek a civil lakosságra. Szarajevó csak nem 4 évig tartó ostrom alatt mintegy 11 ezer civil vesztette életét, 14 ezer gyermek pedig megsebesült. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július

0: korosztályosok számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az édes a sós ellen. Hát lesz egy ilyen párharc is a következő órában 8 és 9 óra között. A Salt and Pepper hozza majd a hip-hop és a rap savát, borsát, úgymond a súppal. Az édeset pedig a Sugar Babes fogja majd képviselni az Overload-dal. Ők indítják ezt az órát itt a Besten, ahol egészen éjfélig tart a Night Shift.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól. A Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művésznév az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sárkos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művésznév lesz, hogy egy picit változtatott rajta, és a Bob Sinclairről illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris Le Frias, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart. És hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetette minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához híven, mondhatni, a Pap Lászlóban lehet.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül Kulcsfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Mindenesetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. You're not to the moon and back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiváló a tavaink vízminősége, gyenge lehet az idei megytermés, csalók jönnek vissza a Nemzeti Nyomozó Iroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az akarat edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős.

0: mérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcshőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ahogy azt sejteni lehetett, Timbaland a múlt hétvégi szegedi fellépésére természetesen senkit nem hozott azok közül, a világszárok közül, akikkel az elmúlt évtizedekben együtt dolgozott, de általában így is parádés volt a fellépés. Ha valaki lemaradt volna róla, akkor Timbalandot pótolhatja nálunk a következő órában. A The Way I Are érkezik nem sokára itt a Bestem.
2: Ez a Night Shift a Best

Rest FM a legjobb zenék egyetlen dalban összefoglalta az előző percekben a Valmár a következő 6 nap időjárását. Tényleg égetni fog a nap. Napról napra egyre jobban és jobban. Holnap még 27 fokos nappali maximumra kell számítanunk, de ez csütörtökön már 33 lesz, vasárnap pedig már a 36 fok sem elképzelhetetlen, és holnap ugyan még lesz egy picike felhő az égen, de már holnaptól fogva magas UVB sugárzásra kell számítani országszerte.

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szeszés pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorka boltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van, a Candy Shop, ez jön most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Segítik a gazdaságok generációváltását. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek a legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
1: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány ternél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel, a nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pénteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk, igazi st

Best FM a legjobb zenék, One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picit ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni, arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáik is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a Here Comes the Hot.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. So hot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És hogy kiket tartogatunk még a mai utolsó 60 percre? Hát természetesen ugyanúgy, mint az előző 23 órában, a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjai érkeznek 11 és éjfél között. És jön a Black Machine a Howie G-vel, itt lesz Yves La Rock és a Rise Up, jön a Soul Searcher és a Féli Lava, sor legelején pedig James Blunt érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatásra kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Men in Black jön az első rész betétdala itt a

Best of a maradjunk a zenek, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Ma Quale Idea címmel, remélem jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék! Eltartottunk akkor ezzel a héttel, zárom a hétfőt, ennyi volt már a Night Shift. Holnap kedd lesz, országosan mindenhol, nálunk is, ami azt jelenti, hogy Hangya lesz majd, aki csatlakozik hozzám 7 és 8 óra között. Ennek köszönhetően természetesen a Night Shift első 120 percét, 6 és 8 között a Funky határozza majd meg. Jön a Soul Searcher és a Feel in Love, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave the-

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.